ősi, éj ágyó ját éhat ási, dátsasó ját etán nila ngéj, New York nas ácsó kocsátó indetán te inis, ágyó indetá net honet olis, ágyó tisztán dátsasítán nila, éj ágyó ját ába.